wakere cabine technique dum tiwiki Alfred ande dum nyalomare alamis nyalomare jumare nyalomare sapo e jedidabre hitande nyalomare sapo e jedidabre lewru jedidabru hitande ujina didi eno gas e jeego mi yettunde watan gomi nakilo se nyalomare jango te allah moy tiwiki Alfred hocumi ko